103.9. Rock FM.

0: 1039. A Rock FM termék megjelenítést tartalmazott. 1039. Rock FM. Hírek.
1: Jogerőssé vált a választás eredménye. Hétfőn kezdődnek az érettségik. Újabb meteorra érkezik. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbeli kell indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvaridák. A hélius tökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható is, mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, indul a balatoni szúnyoggyérítés. Demeter Dia vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében. 4 mentő motor és 2 mentő kerékpár teljesít szolgálatot május 1-től. A gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Az országos mentőszolgálat közölte, a motoros egységek havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta el a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból és folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buffékben, éppen azért, hogy az élelmiszer biztonsági és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békés-Fejér és Vas vármegyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A délelőtti órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk, délután már zavarhatják megnövekvő gomoly és fátyol felhők a napsütést, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A nyugati észak-nyugati tája kivételével sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél. A legmelegebb órákban 19-25 fok várható. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, tovább melegszik az idő, 20-25 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Köszöntök mindenkit a hónap és a hosszú hétvége első rock reggelén. Engem Dandó Ádinak hívnak, és mostantól egészen déli 12 óráig én játszom nektek a legkirályabb rock zenéket. Május 2-a szombat van, a pontos idő 6 óra 7 perc, a névnapjukat pedig a Zsigmondok ünneplik, Isten éltesse őket sokáig. Hozzánk pedig perceken belül érkezik a Guns N' Roses, itt lesz az Ocean, és zenél majd a Motley Crue is. Most pedig jön a Creedence Clearwater Revival és a Proud Mary.

103.9 Rock FM. 4 perccel járunk fél hét előtt, és eljött a várva várt nap. 20 év után visszatér Budapestre Eric Clapton. A lassú kezű eddig mindössze egyetlen alkalommal 2006-ban járt hazánkban, ma azonban az MVM Dome-ban koncertezik, ahol minden bizonnyal a következő klasszikus is felcsendül majd. Ez a Cocaine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Jogerőssé vált a választás eredménye. Hétfőn kezdődnek az érettségig. Újabb meteorra érkezik. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségék, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbeli kelindul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3:47 van, és ezen a héten szerdán lett 76 éves Szűcs Antal Gábor, többek közt a Skorpió, a Dinamit és az Ősbikini gitárosa. 2000-ben Tátrai Tiborral megalapította a Latin Duót, 2009 óta pedig ismét tagja az új alakult Dinamitnak is. Isten éltesse Totyát sokáig, ez a Neked adnám a világ.

0: Rock FM.
1: A folytatásban azzal a Metallica klasszikussal megyünk tovább, ami új időszámítást nyitott a zenekar történetében, és igazi világsztárrá tette a thrash metal csapatot. Jön az Enter Sandman.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, indul a balatoni szúnyoggyérítés. Demeter Dia vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében. 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár teljesít szolgálatot május 1-től. A gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Az Országos Mentőszolgálat közölte, a motoros egységek havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta el a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból és folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszer biztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békés-Fehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A délelőtti órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk, délután már zavarhatják megnövekvő gomoly és fátyol felhők a napsütést, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél. A legmelegebb órákban 19-25 fok várható. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, tovább melegszik az idő, 20-25 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt minden korán kelőnek. Ez itt május első hétvégi rock reggele. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 8 perccel, és már is érkezik hozzánk a Journey. Itt lesz a Van Halen, és zenél majd a Sex Section is. Most pedig következzen David Bowie és Mick Jagger duettje. Ez a Dancing in the Street.

103.9 Rock FM, 8 perccel járunk fél 8 előtt, és ezen a héten szerdán volt 45 éve, hogy napvilágot látott a Van Halen Fair Warning című nagylemeze. Bár a korong az első David Lee Roth éra kereskedelmileg legkevésbé sikeres anyagának számít, még így is több mint 2 millió példány talált belőle gazdára csak az Egyesült Államokban. Az anyagon egyébként olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a So This Is Love, a Main Street, vagy a most következő Unchained.

0: például a szabad strandok már használhatók, a fizetősek többsége május végétől várja a vendégeket. A belépő árak országosan mérsékelten, jellemzően 5-10%-kal emelkednek, de több helyen bővülnek a kedvezmények is. A szakemberek szerint az időjárás továbbra is meghatározó lesz a nyitások ütemében. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor, szóvívő.
1: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
0: 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút. A múlt héten a Föld napja alkalmában léptek akcióba a cég munkatársai. A legtöbb hulladéktól a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei utakat tehermentesítették. A közútkezelő évente mintegy 1,5 milliárd forintot költ az utak mentén hagyott szemét elszállítására. Újabb elektromos autóbuszok álltak forgalomba Budapesten, így 45 új elektromos jármű közlekedik a fővárosban, közölte a BKK. Az új járművek közül 20 szóló, 15 csuklós. Az alacsony padlós, klimatizált, USB töltőpontokat is kínáló tágas kialakítású járművekkel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő fő közlekedési tengelyen, illetve a közép-budai városrészben lehet majd utazni. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatja

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM, 3 perc elmúlt 3.48, és idén januárban töltötte be 60. életévét Zana Zoltán. A Dobosból lett rapper, így aztán egy Gangsta 60 fesztivál elnevezésű koncerttel ünnepli meg a kerek jubileumot. A bulira augusztus 15-én kerül sor a Budapest Parkban, és Zoli olyan bandái lépnek majd színpadra, mint a Cartel, a Jack-Jack, a KGB, az Action, vagy elődje a most következő Sex Action. Ez a szerelem démona.
1: Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

0: Rock FM. Perceken belül azzal a Linkin Park dallal jövünk vissza, ami 12 héten átvezette az amerikai modern rock listát, videoklipjét pedig már több mint 2 milliárdan látták a legnagyobb videó megosztó portálon. Jön a Numb!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Jogerős az országgyűlési választás eredménye, kezdődnek az érettségi vizsgák, kellene a csapadék a földeknek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria 2 jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országban. Gyűlésben. Kezdődnek az érettségék, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbeli kelindul az idei vizsgai időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
4: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
3: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek így 8 óra után. Ez itt május első szombati rock reggele. Engem pedig Dandó Ádinak hívnak. Már is érkezik hozzánk a Slayer. Itt lesz a Kiss. És jön a Def Leppard is. Most pedig a The Doors muzsikál. Ez a Light My Fire.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. 2013-ban ezen a napon történt, hogy májzsugorban elhunyt Jeff Hanneman, a Slayer alapító gitárosa és egyik fő dalszerzője. A most következő klasszikussal természetesen ráemlékezünk. Ez a Raining Blood.

0: Rock FM.
1: A folytatásban a Kiss egyik legnagyobb 80-as évekbeli himnusza következik, ami azon kevés maszk nélküli dalok egyike, ami a későbbiekben is a koncertprogramjuk részét képezte. 1984-ből szól hamarosan a Heavens on Fire.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Motoros mentők álltak szolgálatba, razziázik a fogyasztóvédelem. Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Demeter Dia vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében. 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár teljesít szolgálatot május 1-től. A gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Az Országos Mentőszolgálat közölte, a motoros egységek havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget.

0: kedvezmények biztosítását, de például a repoharat visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békésfehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jásznagykun, Szolnok és Hevesvár megyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A délelőtti órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk, délután már zavarhatják megnövekvő gomoly és fátyolfelhők a napsütést, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A nyugati észak-nyugati tája kivételével sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél. A legmelegebb órákban 19-25 fok várható. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, tovább melegszik az idő, 20-25 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. Április 23-án lett volna 66 éves Steve Clark, a Def Leppard 1991-ben elhunyt ikonikus gitárosa. Steve nem csupán a banda emblematikus alapító hangszerese volt, de részben neki köszönhettük a csapat aranykorának legnagyobb slágereit is. Például a most következő darabot, ez az Animal.

0: Rock FM.
1: Már is érkezik a Bon Jovi és az a dal, amivel nem csak új időszámítás kezdődött a karrierjükben, de azt is bebizonyították, hogy helyük van a 90-es évek legnagyobb rocksztárjai között is. Jön a Keep the Faith!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A hónap végén indul az igazi strandszezon, egyszerűbben juthatunk el a Balatonhoz. Elektromos autóbuszok álltak forgalomba Budapesten. Demeter Dia vagyok. Néhány strand már a hétvégén megnyit, de a szezon igazán május második felében indul. A távirati iroda körképéből kiderült, hogy a Balatonnál például a szabad strandok már használhatók. A fizetősek többsége május végétől várja a vendégeket. A belépő árak országosan mérsékelten, jellemzően 5-10%-kal emelkednek, de több helyen bővülnek a kedvezmények is. A szakemberek szerint az időjárás továbbra is meghatározó lesz a nyitások ütemében. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút. A múlt héten a Föld napja alkalmából léptek akcióba a cég munkatársai. A legtöbb hulladéktól a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei utakat tehermentesítették. A közútkezelő évente mintegy 1,5 milliárd forintot költ az utak mentén hagyott szemét elszállítására. Újabb elektromos autóbuszok álltak forgalomba Budapesten, így 45 új elektromos jármű közlekedik a fővárosban, közölte a BKK. Az új járművek közül 20 szóló, 15 csuklós. Az alacsony padlós, klimatizált, USB töltőpontokat is kínáló tágas kialakítású járművekkel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő fő közlekedési tengelyen, illetve a közép-budai városrészben lehet majd utazni. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Ez itt május első hétvégi rock reggele, én pedig Dandó Ádi vagyok. Megyünk tovább a legjobb rockzenékkel immáron 9 óra után is. Ez már a második felvonás. Hamarosan érkezik hozzánk az AC/DC, énekel majd Eddie Money, és velünk lesz a Foreigner is. Most pedig már csak percek kérdése, és felcsendül a Queen éppen ma 37 éve megjelent kislemeze. De előtte szóljon az Iron Maiden és a Running Free.

103.9 Rock FM. Ma ünnepli 67. születésnapját Kukovec Gábor, a Pogógép ikonikus alapító gitárosa. Kukó a zenekar egyetlen fix tagja, aki a megalakulástól kezdve töretlenül a csapat motorja maradt. Még a most következő kuriózumnak számító felvételen is, amit Rudán Joe énekessel dúóban Gép név alatt készítettek. Mi ezzel köszöntjük most születésnapja alkalmából. Ez a Hős lettél.

103.9 Rock FM. Most pedig következzen az amerikai West Coast műfaj egyik legnagyobb sztárbandája, akiknek legendás alapító énekesük Lou Gramm éppen ma ünnepli a 76. születésnapját. Bár ő már több mint 20 éve nem tagja a csapatnak, a következő dalban még őt hallhatjuk. Ez a Foreigner és a Jukebox Hero.

0: 103.9 Rock FM.
1: A folytatásban a 90-es évek elejének egyik rövid, de annál nagyobb népszerűségre szertevő bandájával megyünk tovább. Már is jön az a zenekar, akik legismertebb dalok videóklipjében sárkány helyett egy guminőt eregettek. Ők az Ugly Kid Joe és az Everything About You.
2: Everything about you. Everything about you.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Jogerőssé vált a választás eredménye, hétfőn kezdődnek az érettségik, újabb meteorral érkezik. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
4: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
3: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt, sziasztok! Ez itt május első hétvégi rock reggele 10 óra után is. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. A fennmaradó két órában is én hozom nektek a legjobb rockzenéket. Nem sokára érkezik a Red Hot Chili Peppers, itt lesz a Rainbow, és zenél majd a Europe is. Ez pedig a The Animals, és a Don't Let Me Be Misunderstood.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM. És ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem, ez a 0620-999-1039. Most pedig az Ossziánnal megyünk tovább. Ez a szenvedély.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM. A holnapi napon ünnepli 54. születésnapját Josie Scott, a Saliva egykori énekese. Bár a banda a 2000-es években az Egyesült Államokban nagyon menőnek számított, a széles nagy közönség azonban talán mégis a Pókember betétdalában ismerte meg a nevét. Ebben ugyanis ő volt Chad Kroeger duett partnere. Ez a Hero.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép szombat délelőttöt kívánok. Sziasztok! Ez itt május első hétvégi rock reggele. Elmúlt 11 óra, úgyhogy belecsapunk az utolsó 60 percünkbe. A mikrofonnál még mindig Dandó Ádit halljátok, és folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Már is érkezik hozzánk a Judas Priest, itt lesz a Motorhead, és zenél majd a Whitesnake is. De előttük még Alice Cooper énekel. Ez a Bed of Nails.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Idén lesz 70 éves Varga Miklós, ebből pedig 50-et már a pályán töltött. Így az énekes a dupla jubileumot egy különleges, egész életművét átölelő koncerttel ünnepli majd meg. A dátum november 21-e, a helyszín pedig az Erkel Színház lesz. Az este különleges vendégei között ott lesz majd többek közt Viki Dágyula, Kalapács József, Nagy Feró, Pataki Attila, Rudán Joe vagy éppen Takács Tamás, de színpadra lép az egykori VM-band is. És most nálunk is ők következnek. Ez az Őrült Lány.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Cause it's

103.9 Rock FM. És a végéhez ért május első hétvégi rock reggele. Köszi, hogy ma is velem voltatok. Most érkezik Schubert Krisztián. Este 6-tól 8 óráig pedig Klamancse Krisztián csapja fel a rock lexikont. Velem legközelebb holnap találkozhattok. Reggel 6-tól ugyanitt várlak benneteket. Addig is fájó búcsút veszek tőletek. A Survivorból ismert Jimmy Jamison segítségével. Ő énekli el ugyanis nekünk a B-vagy betét dalát. Ez az I'm Always Here.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez pedig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, nagyon szuper szombat délután. Dandó Ádi ennyi volt, de nem állunk meg. Csak a legjobb rock dalok a folytatásban és a stúdióban innentől Suver Krisztián. És hát egészen 18 óráig pörgetem a legjobb rock dalokat, mint például a U2-é. I still haven't found what I'm looking for. Ezzel folytatjuk most, azon pedig lehet hozzám szólni. Az SMS és Viber változatlan 20 999 103.9.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És jött már egy-két üzenet, meg életjel. Itt van velünk Atesz, Ákos, Zsombi, Timi, Adél, és Imi is itt van. Hello mindenkinek! Köszönjük, hogy írtatok meg azt is, hogy velünk vagytok. Ha van még jöhet, az SMS Viber 20999, az 103.9. Addig pedig itt a Next, I Love Rock and Roll. Most a

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Dózsa-György úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán hasonló a helyzet a Hungária körúton is, valamint van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Ez a 103.9 Rock FM Lagrange, ez pedig az első óránk vége, mint óravégi klasszikus, de rögtön utána innen folytatjuk. Az órakezdés Mirlófé lesz, I Do Anything For Love. Pár perc is jön majd ez is.
1: Rumors spread around, and it takes a time, but the shack outside again. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

attól én is. Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek. 13 óra után vagyunk, nem egészen itt 10 perccel, és hát velük tovább a rockként vége. Megállás, valamint megszakítás nélkül itt a 103.9 Rock FM-en. Joe Cocker, Summer in the City, mint a Next. Közben pedig, ha lenne bármilyen érdekesség, akkor az SMS és Viber számunk 20 999 103.9.

Ez volt az Aerosmith és a Jenny's Got a Gun itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazairól az Edda jön, akik ma is színpadra lépnek méghozzá Nagymegyeren, holnap pedig a komáromi napokon csapatják majd. Ma 20 órától, holnap pedig 15 órától. Ha mennénk, akkor jó szórakozást!

0: közlekedés.
1: Hétvégi lezárás van a pesti alsó rakparton, valamint van még egy lezárás a második kerületben a Gárdonyi Géza úton is, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Ezeken kívül pedig van még egy útszűkület a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél. Itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Hirai Golgén, itt a 103.9 Rock FM-en. És ott jön az óra vége, all day and all of the night. Aztán innen folytatjuk, a következő 60 percben is csak a legjobb dalok öregnek majd. Érdemes maradni.

Nagyon szuper szombat délután, hála mindenkinek. 14 óra után vagyunk, 10 perccel, és hát velük tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, na meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van valamink, akkor osszuk meg. Az SMS és Viber 20999 a 103.9, de van e-mail is, infokukac@rockradio.hu. Bármi van, jöhet. Köszönöm szépen.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt az AC/DC és a Thunderstruck itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig egy újabb hazai jön, méghozzá a Pokolgép, akik szintén nagy koncertezésben vannak. A legközelebb május 14-én lépnek majd színpadra a helyszín Győrúj barát. Aztán május 22 Siófok, majd május 23 Várpalota. Ez a május, ha mennénk bármelyikre jó bulit. Szeretném.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Kerepesi úton, aztán hasonló még a helyzet a 22. kerületben a Bartók Béla úton is, és van egy lezárás a Török utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Europe és a Cherokee itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan zárunk egy újabb zenei órát, Rockin' in the Free World, mint az óravégi klasszikus, aztán egy pici szünet, majd Princess of the Universe, Utazás az ismeretlenbe és a Wonderwall. Ez lesz majd

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

15 óra után vagyunk 10 perccel. Hello mindenkinek! Ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig 18 óráig Schubert Krisztián, akkor ugyanis Rock Lexikon, majd van csak Krisztiánnal, de addig vissza van még pár track. Például a beígért Wonderwall, közben pedig lehet hozzám szólni, vagy akár a műsorhoz, az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a You've Got Another Thing Coming itt a 103.9 Rock FM-en. A kövi pedig a mai névnaposainknak jön, ma Zsigmond névnap van, úgyhogy srácok, megy a pacsi. Na meg Isten éltesen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Demjén Ferenc, most kell eldöntenem. Ezt azon nekik itt a rockon.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Egy sávlezárás nehezíti a haladást. A 13. kerületben a Kámfor utcában, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán van egy egyirányosítás a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, és van még egy sávlezárás a 12. kerületben a Diósárokban is, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a The Car Session Drive itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, a White Wing, amivel zárjuk most ezt a 60 percet, de még két óra vissza van a mai rock hétvégével, úgyhogy érdemes maradni a folytatásban is.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

pörög tovább a szombat délután, így pörög tovább a rock hétvége, és hálom mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig még két órán keresztül Schubert Krisztián, aztán Rock Lexikon. De nem állunk meg addig sem. Hard for Teacher mindjárt, viszont még előtte Fox on the Run. Közben pedig, ha lenne bármilyen info, az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a YouTube és a Where the Streets Have No Name, itt a 103.9 Rock FM-en. Bikini, széles, tágas a tér, ez pedig a Next, de előtte egy fontos info, ne felejtsük el, hogy van egy weblapunk, ahol amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg cikk közül lehet szemezgetni, ezekhez pedig nem kell más tenni, csak kattintani www.rockradio.hu. Én szóltam.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

0: közlekedés.
1: Van egy félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Csak óvatosan. Aztán időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, valamint van egy lezárás az 5. kerületben a Balaton utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor itt is kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Jazztelen és a Rockstarok bűne itt a 103.9 Rock FM-en. Vadnak születünk, ez pedig az óra végé klasszikus Born to be Wild, de aztán megkezdjük a mai utolsó 60 percet, már ami a rock hétvégét illeti, de lesznek még jó rockdalok.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

megkezdtük a rock hétvége utolsó óráját itt a 103.9 Rock FM-en. Na és hát megkezdtük a szombat délután utolsó óráját is. Hello mindenkinek, a stúdióban még Schubert Krisztián, aztán 18 órától Rock Lexikon, viszont addig sem állunk meg. Two Minutes to Midnight az Iron Maiden-től, amit most hozok, közben pedig, ha lenne bármilyen hozzám szólás, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt a Rolling Stones és a Painted Black itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem állunk meg itt, Aerosmith, Love in an Elevator, mint a folytatás, viszont előtt gyorsan mondom, hogy milyen időt ígérnek nekünk holnapra. Ha minden igaz, marad a napos idő, a délutáni maximum pedig 23 fok környéken alakul majd. Se felhők, se csapadék.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti a haladást a 13. kerületben a Kerekes utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában is, és van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Kánai úton, valamint forgalmi rendváltozás van a Tippon utcában. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És hát jön a záróakkord, Kiss God Gave Rock'n'Roll to You, ugyanis Klavancse Krisztián már itt, úgyhogy lassan startol a Rock Lexikon, én pedig búcsúzom egy kis időre, de ne felejtjük, hogy 20 órától vekkelek. Jön majd a Rock the Night. Találkozom majd akkor is. Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul! Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
3: A mai Rock Lexikon zenei kínálata Daryl Hall és John Oates és a Rich Girl, vagy a piramis Steve Miller a nevek között, Fleetwood Mac Double Play, Manfred Mann és a Blinded by the Light, vagy Jennifer Warnes egy önálló slágere a rock műfajban. Ha valakinek ismerős, hogy ez egy évből való, akkor nem téved. A mai Rock Lexikon speciális 1977 legnagyobb slágerei ezek, vagyis megint egy külön kiadásnál tartunk. Klamancsek Krisztián vagyok, 1977 az az év, amikor a csehszlovák ellenzék képviselői közzéteszik a Karta 77 elnevezésű dokumentumot, melyben kinyilvánítják, hogy céljuk az emberi jogok védelme. Január 7-én közben Prágában nyilvánosságra kerül az emberi jogokkal foglalkozó Karta 77, aláírói közül többet letartóztatnak. Hatályba lép a szocialista országokba érvényes úgynevezett piros útlevél. Sokan emlékeznek rá, Magyarországon is csak ez volt, jó sokáig. És 1977-ben Nagy-Britannia kölcsönt vesz fel a nemzetközi valuta alaptól. Daryl Hall és John Oates 1976-ban találkoznak és megalapítják a Hall and Oates duót. A 80-as évekre teljesedik ki a munkásság, de már a 70-es években is sikeresek az amerikai slágerlistákon. Az első óriási siker a Rich Girl 1977-ből.

93.9 Rock FM és a Rock Lexikonban a mai alkalommal 1977 legnagyobb slágerei, úgy mint Steve Millertől a Jetairliner, vagy a Piramistól Ha volna két életem. És a kezdődal a mai külön kiadásban Daryl Hall és John Oates és a Rich Girl 1976-ban találkoznak, 77-ben már amerikai slágerlistások, miközben a legjobb dalokat a 80-as években csinálják. Na de most a 70-es éveknél tartunk, abból is 1977 a Rock Lexikon külön kiadásában, és jön a Fleetwood Mac Rumors album Double Play-ben. Mármint az albumról két olyan dal, amely örökre meghatározta a zenekar karrierjét. Mindenek előtt a Dreams, Stevie Nicks szerzeménye. A Fleetwood Mac egyébként már a 70-es évek közepén a Warner Musical volt leszerződve, és ezt a jó szokásukat tartották évtizedeken keresztül. A Double Play második állomása a Don't Stop, amely ugyanígy a Rumors albumról való. 1977-ben a legnagyobb sikereket aratja a különböző kislemezeknek köszönhetően, 1978-ban Grammy-díjat kap a Fleetwood Mac a Rumors albumért. Íme az FM Double Play most, a Dreams és a Don't Stop óriási slágerekkel.

A csapat neve Generál, ez a lehettem volna. A dalt írták Miklós Tibor, Várkonyi Mátyás és a Hungaroton adta ki Magyarországon 1977-ben. Az évszám 1977 a mai alkalommal a Rocklexikon külön kiadásában, így aztán minden idők legjobb nagylemeze az első órában kihagyhatatlan, ők a Fleetwood Mac, az album címe Rumors, a Double Play két állomása pedig a Dreams, illetve a Don't Stop az elmúlt percekben. A második órában is jön majd egy újabb Rocklexikon Double Play. 1977 az az év, amikor újabb jelentős kölcsönt vesz fel a Magyar Nemzeti Bank. Nyugat-európai bankok akkori 150 millió dollárt utalnak át Magyarországnak. Elfoglalja hivatalát az 53 éves Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok 39. demokrata párti elnöke. A külügyminiszter Cyrus Vance. És megnyitják 1977-ben a Ferihegyi repülőtér korszerű induló csarnokát, ezzel kétszeresére bővül a légi kikötő utas kapacitása. A Manfred Mann pedig eljátsza a Blinded by the Light-ot, eredetileg Bruce Springsteen szerzeménye, nem utolsó sorban a világsiker a csapattól. Manfred Mann

103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon. És a Rock Lexikon külön kiadásában, ebben a két órában 1977 legnagyobb slágerei, mint például Linda Ronstadt is 77-ből énekli az It's So Easy című dalt. Linda Ronstadt óriási sikereket ért el a 70-es, és aztán később a 80-as években is. Kimaradhatatlan a Uriah Heep és a Lady in Black, eredetileg 1972-es a kiadás, de az újra kiadott verzió 1977-es és top 5-ös sláger lesz az akkori NSK-ban, vagyis a Német Szövetségi Köztársaságban. Jennifer Warnes pedig a mostani hármas blokk legelején és a Rock Lady-k egymást is követhették volna, Jennifer Warnes vagy Linda Ronstadt. De Jennifer Warnes 1977-ből még önállóan énekli, hogy Right Time of the Night. Később 82-ben is és 87-ben is egy-egy duettel vezeti az amerikai slágerlistát. 77-ben Kádár János vezetésével párt és kormányküldöttség utazik az NDK-ba, akkori Német Demokratikus Köztársaság, aláírják az új 25 évre szóló barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést. Ez az az év, amikor a holland KLM és az amerikai Panam Boeing 747-es repülőgépe összeütközik a Tenerife repülőtér kifutó pályáján, 583 ember veszíti életét. Ez a repülés történetének eddigi legsúlyosabb szerencsétlensége. És az MSZMP Központi Bizottsága Magyarországon új, hosszú távú lakásépítési programról határoz 1977-ben. A Queen pedig elénekli az egyik legjobb dalát évtizedekre. We are the champions.

103.9 Rock FM. És a mai külön kiadás a Rock Lexikonban 1977 és a Best of, vagyis a legjobb slágerek. A legjobb slágerek a második órában is folytatódnak 77-ből. Jön az Aerosmith és az eredeti Walk This Way. Mert hogy később a dalt 1986-ban újra kiadták, de akkor szerepel már rajta a rap slágereket gyártó Run DMC is. A második órában a magyarok közül jön még az LGT is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Második óra, második kezdés, a Rock Lexikon a mai alkalommal külön kiadás 1977 és a Best of, vagyis a legjobb slágerek ezekben az órákban. Az év, amikor az Egyesült Államokban az először rendezett West Coast Computer Fair-en nyugati parti számítógép vásár, Steve Jobs és Steve Wozniak bemutatták az Apple 2-es számítógépet. Június 1-én Magyarországon bevezetik a magánkereskedői igazolványt, amit szakképesítéshez kötnek, illetve június 16-án Leonid Brezhnev, az akkori SKP, vagyis Szovjet Kommunista Párt főtitkára, a leköszönt Nikolaj Podgornyi utódaként a Szovjetunió új államfője. Klamoncsek Krisztián vagyok, a Rock Lexikon folytatásaként a második óra kezdődala Aerosmith és a Walk This Way. 1976-os az eredeti kiadás 77 legjobb slágerei között is ott van, de a 70-es évek munkássága meg sem közelíti a későbbi 80-as évekbeli Aerosmith munkásságot, amikor többek között 1986-ban szupersláger lesz a Walk This Way, a Run DMC és az Aerosmith közös előadásában. Íme az eredeti dal a 70-es évekből.

Bencse Krisztiánnal. 7 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Ezt a csapatot úgy hívják, hogy Wings, a dal címe Maybe I'm Amazed, és méghozzá az élő verzió 1977-ből. Ismerős a Wings név, Paul McCartney és a Wings. Valamennyi dalt Paul McCartney, illetve akkori felesége Linda McCartney írta, a legtöbbet Paul, néha közösen egy-egy dalt. A Beatles hivatalos feloszlása után 1970-ben a tagok úgy döntenek, hogy szólóban folytatják tovább. A 70-es években mindenki sikeres, de talán akkor is a legsikeresebb Paul McCartney a csapatával, a Wings-el. LGT és az Engedj el még megelőzőleg a 77-es sikerek között Presser Gábor szerzeménye és a Hungaroton lemez kiadása ebben az évben, illetve az Aerosmith és az eredeti Walk This Way, Steven Tyler, Joe Perry a szerzők között és az eredeti Sony kiadás 1975-ös, az újra kiadás 1976-os, a végleges siker 1977-ig elnyúlik, de még itt sincs vége a történetnek, hiszen újra siker 1986-ban az újra kevert verzió a Run DMC-vel kiegészülve. Itt a Foreigner Double Play. Ők is óriásit mentek 1976-tól, a megalakulástól, de a 70-es évek végén az óriási sikerek ellenére sem voltak annyira sikeresek, mint később a 80-as években. A Foreigner 1977-ben olyanokat játszik és énekel, mint a Cold as Ice, vagy a Feels Like the First Time. Íme a Foreigner Double Play, a Rock Lexikon külön kiadásának második órájában.

103.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon és a külön kiadás 1977 legnagyobb sikerei a magyarok közül, például a Color az Elmúlt percekben, a dal címe Fényes kövek, Gulyás Pál és Bokor Tibor a szerzők között, óriási meglepetésre nem a Bokor testvérek, akik hárman alapították a Debreceni Orvostudományi Egyetemen a Color együttest. És még a Foreigner Double Play megelőzőleg. A Foreigner 1976-ban alakul, hivatalosan angol-amerikai rockcsapat, és 77-ben már olyan óriási sikereik vannak, mint a Cold as Ice, vagy a Feels Like the First Time. 77 az az év, amikor július 14-én New Yorkban megismétlődik az 1965-ös teljes áramkimaradás, fosztogatásokra is sor kerül. Augusztus 16-án Gracelandi Tennessee otthonában éri a halál Elvis Presleyt, illetve Budapesten a Népligetben átadják a planetáriumot. A Kansas pedig olyan slágerekkel jön, mint a minden idők legjobbjának számító Carry On, Wayward Son.

93.9 Rock FM. Rock Lexikon külön kiadás a mai alkalommal 1977 és a legjobbak, méghozzá két teljes órán keresztül. Alice Cooper, You and Me. A 70-es években óriásit megy, szinte minden évben van egy amerikai slágerlistás felvétele, 77-ből ez. És még az ILO megelőzőleg és a Telephone Line eredeti nevükön Electric Light Orchestra Magyarországon talán sosem mondta ki senki rádiós műsorvezetőket kivéve a teljes nevüket. Mindenki úgy hívta őket, hogy ELO, rövidített angol megnevezésükön ILO. Jeff Lynne óriásit megy az ilyen és ehhez hasonló felvételekkel a 70-es évek végén az ILO kapcsán. 1977 után hamarosan jön a Don't Bring Me Down, az is óriási sikernek számít. Na de most még 77-nél tartunk, és eredetileg 76-os kiadás a Kansas Carry On Wayward Son, ez is felkapaszkodik 77 legjobb sikerei közé egy évvel később. Szeptember 1-én az Egyesült Államok és Kuba 16 évi szünet után újra felveszi a diplomáciai kapcsolatokat. 77. szeptember 14-e és 16-a között Budapesten aláírják a bős nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítéséről szóló csehszlovák-magyar kormányközi egyezményt. És október 3-án letartóztatják Indira Gandhit korrupció és hatalmi visszaélések vádjával, 16 óra elteltével szabad lábra helyezik. 1977 óriási év a Heart számára is. Ann és Nancy Wilson csapata, akik aztán a 80-as években újabb és újabb szuperslágerekkel jönnek, de a klasszikus rock évtizedében megalapozzák saját sikerüket örökre, hogy aztán a 80-as években válthassanak a populáris rockra. Íme a Heart 1977-es óriási klasszikus sikere a Barracuda.

0: 1039 Rock FM.
1: És a Rock Lexikon Best of a mai alkalommal. Persze nem különböző műsorok válogatása, hanem Best of 1977. Ezek itt a legjobbak az évből, mint például a Status Quo és a Rockin' All Over the World, V-motorok és a Motorbugi, vagy a Heart és a Barracuda. Haladjunk szépen sorjában John Fogerty eredeti slágere és szerzeménye a Rockin' All Over the World 1977 legjobb sikerei között. Akkor még senki sem sejti, hogy lesz egy Live Aid a Wembley stadionban 1985-ben, amit stílusosan a Status Quo, stílusosan ezzel a bizonyos dallal nyit meg. Damien Ferenc szerzeménye még megelőzőleg, akkor már van V-motorok, már mint 1977-ben, előtte a Bergendi együttesben zenél, és énekel a V-motorok slágerének a címe Motorbugi, és még a Heart klasszikusa a Barracuda. Gyanítom, hogy ez mérföldkő az együttes életében, ha nincs ez, akkor nincs klasszikus rockműfaj a 70-es évek végéig bezárólag, és aztán nem lépnek át a 80-as évek populáris rock korszakába, de mindkettőben benne voltak, sőt, utána még a 90-es években is folytatódik a munkásság, de ezzel már nagyon messzire megyünk. 1977 a Rock Lexikonban most, az év, amikor december 1-én az MSZMP központi bizottságának ülése megállapítja, hogy a 77. évben elért eredmények elmaradnak a népgazdasági tervtől. December 3-án Josip Broz Tito, akkori jugoszláv, és Nikolaj Ceausescu, akkori román államfő leteszi a Vaskapu 2-es vízi erőmű alapkövét. És még ugyanebben az évben elkészül a Körösök vízlépcső rendszere, miután átadják ennek utolsó tagját, a Körösladányi duzzasztó művet. Én pedig elbúcsúzom azzal a dallal, amit mindenki ismer, mindenki szeret, és bár az igaz, lehet, hogy nem így tervezte, hogy ez legyen a pályafutás legnagyobb slágere, egyszerűen így alakult. Az akkori album egyébként 1978-ban egy évvel később Grammy-díjat is kap, miközben az Eagles már a 70-es évek közepétől szuper csapatnak számít, és bevallottan country rockot játszottak, de ezt annyira jól csinálták, hogy senki a nyomukba sem ért. Klamoncsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a Rock Lexikon egy hét múlva folytatódik. A mai különkiadás 1977-ből a Hotel Californiával zárul. A legendás csapat, az Eagles.

évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: Bezárult a kör.
1: Hello, pacső mindenkinek, nagyon szuper szombat estét. Ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Túl vagyunk a Rock Lexikonon, viszont meghozzuk, ami vissza van még éjfélig. Csak a legjobb rock dalok, és aki hozza őket. Én vagyok Schubert Krisztián. 20 999 a 103.9, ez pedig a Infotó SMS és Viber.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Rock FM. És most egészen 84-ig megyünk vissza, amikor is kijött Bruce Springsteentől a Born in the USA, ami nem egy hazafias himnusz. A hangzása miatt viszont sokan annak hiszik, de a szöveg valójában elég kritikus az USA-val szemben. Még maga Springsteen is meglepődött, hogy mennyire hazafias dalnak vették.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

0: közlekedés.
1: Hétvégi lezárás van a pesti alsó rakparton, valamint van még egy lezárás a második kerületben a Gárdonyi Géza úton is, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Ezeken kívül pedig van még egy útszűkület a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél. Itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Inkább maradjatok. Ez a 103.9 Rock FM. És hát a következő órában is pörög tovább a Rock the Night, úgyhogy mindenképpen érdemes maradni. Viszont mindezek előtt zárjuk az órát. Iron Maiden, Run to the Hills, mint az óra végi klasszikus. Aztán jövök vissza.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

21 óra után vagyunk, 9 perccel. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombat estét. Ez a Rock the Night, ahogy szoktuk, a stúdióban pedig Zsubert Krisztián, és itt pörögnek a legjobb rockdalok megállás, valamint megszakítás nélkül, meghozzá változatosan. A Guns N' Roses Paradise City, ez a next, közben pedig a Lenne Info, az SMS Viber 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Should I Stay or Should I Go itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig bikinizünk egyet, akik legközelebb május 16-án koncerteznek majd a helyszín Vác. Aztán május 24 Siófok, majd július 3 Vakáció címmel lesz egy hatalmas buli itt Budapesten a Barbanegrában. Ha mennénk bármelyikre, akkor jó bulit. Hangoló.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Dózsa-György úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán hasonló a helyzet a Hungária körúton is, valamint van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Kiss és a Likita, itt a 103.9 Rock FM-en. Faith No More Epic, ez pedig az óra végi klasszikus, és ez azt jelenti, hogy fél távhoz ért a mai Rock the Night, de még két óra vissza van, csak is a legjobb rockdalokkal. A kövi óra startolója Billy Idol lesz, és a Cradle of Love. Pár perc és hozom majd ezt is. Billy.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után vagyunk 8 perccel. Pörök tovább a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek a stúdióban, továbbra is Schubert Krisztián. Since we've been gone, a Rainbow-tól, amivel megyünk tovább, aztán jön majd a piramis, valamint a kóbor angyal is. De megértek az infók üzenetek is. Bármi van, az SMS és Viber 20 999

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az Edda és az Egyedül Blues itt a 103.9 Rock FM-en. Aerosmith's Crane, ez pedig a kövé, de előtte ítélem fel mindenkinek a figyelmét, hogy holnap is lesz a Rock Lexikon. A Kalancse Krisztián érkezik majd rengeteg infóval, na meg a legjobb rockdalokkal. Déltől egészen délután 2-ig, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk fülelni.

Any Way You Want It, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát már is jön a Living After Midnight, ígértem, hogy nincs megállás, de előtte gyorsan mondanám, hogy milyen időt ígérnek nekünk holnapra. Elvileg marad a többnyire napos idő, a délutáni maximum pedig 23 fok környéken alakul majd, és se csapadék, se felhő. Úgyhogy nem kell az ernyő, ellenben napszemüveg nem árt, ha van nálunk. Itt tudunk készülni.

0: Ez a 103.9 Rock FM. 23 óra előtt vagyunk egy tracknyivel, Sammy Charm Live, aztán meg is kezdjük a mai Rock the Night utolsó 60 percét. Szemezgetek, jön majd az Eagles, a Bikini és a Def Leppard is. De csak többek között, úgyhogy aki teheti, maradjon.
1: Rock the Night, este 8-tól éjfélig.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Viszont a műsoridő nem, de igaz, hogy már benne vagyunk az utolsó órában. Hello mindenkinek! 23 óra után vagyunk 8 perccel, ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van valamink, akkor csak bátran. Az SMS Viber 20 999 103.9. Köszöntöm!

Ez a 103.9 Rock FM. Def Leppard Photograph, ez pedig a kövi. És ha már Def Leppard, akkor ne felejtsük, hogy kijöttek egy új trackkel, és erről bővebben lehet olvasni a weblapunkon www.rockradio.hu. Erre kell kattintani. Ja, és online is lehet hallgatni minket. Csak mondom.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Jane, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát pörög a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, de jön majd még a No One Like You, a Hol van az a nyár, a Runaway és a Rock a nevem is. De mindezek előtt a Queen-nel folytatjuk most. The Show Must Go On! És ennél is tészerűbb nem is lehettem volna most. Yeah.